A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

Őtől fülig Fanefem. FM 87.6.

reggel felráz, délben szórakoztat, este meg adja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: ha zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6
5: FM
0: Fülig zene.
5: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágere.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Ha jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A szerdai kánikula közeli meleg után drasztikus fordulatot vesz az időjárás, jelentős lehűlés, kiadós esőzések és viharok érik el az országot a következő napokban. Elena Máté Eszkó, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója a Digi24-nek elmondta, csütörtöktől hideg front éri el a térséget, a lehűlés és a heves felhőszakadások. Először a nyugati, a központi és az északi területeket érintik. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 30-50 litert is meghaladhatja négyzetméterenként. Péntektől a hideg front már az egész országra kiterjed. A hőmérséklet is drasztikusan visszaesik, a nappali csúcsértékek már sehol nem haladják meg a 16 és 21 fok közötti tartományt. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint ez a hűvös, esős időjárási epizód egészen a hétvégéig meghatározó marad. Enyhülésre és fokozatos felmelegedésre csak a jövő hét elejétől számíthatunk. Az év végéig 2026. december 31-éig marad érvényben az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi árréskorlátozás. A képviselőház szerdán döntőházként elsöprő többséggel fogadta el Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter erre vonatkozó javaslatát. Az intézkedés összesen 17 alapvető élelmiszer kategóriát érint, köztük a legfontosabb a hús, tej és pékáru, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök. Az eredeti tervek szerint már június végén hatályát vesztette volna. A jogszabály indoklása szerint a hosszabbításra a továbbra is magas inflációs környezet, valamint a hazai fogyasztók és a mezőgazdasági termelők védelme miatt van szükség. A szabályozás célja az élelmiszeripari torzulások mérséklése és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása. Táncos Barna az RMDS álláspontját megerősítve hangsúlyozta, az árra és sapkát mindaddig fenn kell tartani, amíg a drágulások érezhető nyomást gyakorolnak a családok költségvetésére. A tárcavezető kiemelte, a döntésnek köszönhetően a lakosság az év végéig garantáltan alacsonyabb áron juthat hozzá a legfontosabb mindennapi élelmiszerekhez. Súlyos pénzügyi válságban van a Tarom Állami Légitársaság. A vállalat adóssága mára megközelíti a 930 millió lejt, ami 105 millió lejjel haladja meg a cég teljes vagyonát. Terül ki Ioana Gorgiu, ügyvivő miniszterelnök helyettes szerdai közleményéből. A légitársaság a tavalyi évet 186 millió lejes veszteséggel zárta. Bár a vállalat 2024-ben papíron nyereséges volt, a kormányfő helyettes emlékeztetett, ez a profit nem a rendes működésből származott, hanem kizárólag eszközeladásoknak és rendkívüli számviteli műveleteknek volt köszönhető. A járatok kihasználtsága jelenleg 70% alatt van, ami jóval elmarad a kitűzött céloktól. Ioana Gorgiu szerint a Tarom fő problémáját a rossz menedzsment jelenti. A vállalati ördögi körbe került, vagyonelemeket értékesít a veszteségek fedezésére, miközben a belső konfliktusok akadályozzák a reformokat, és a vezetésnek sincs koherens, hosszú távú stratégiája a versenyképesség helyreállítására. A miniszterelnök helyettes figyelmeztetett, rendkívül kevés idő maradt a beavatkozásra. Ha nem indul el azonnal egy professzionális válságkezelés, valamint pénzügyi fegyelem, a légitársaság darabonkénti eladása visszafordíthatatlanná válik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad a változóan felhős égbolt mellett a borongós, csapadékos időjárás. Jelentős mennyiségű esővel kell számolni. Reggelre a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 24-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
4: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandula 7 lej 49 bani a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecom 8 lej 99 bani, és a 90 vagy 100 g-os Milka csokoládé különböző választékban 4 lej 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
6: Reklámot hallottak.

0: önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig Zene.
0: Fan FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, főleg zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drágos Böszláról a beruházások és európai projektekért felelős megbízott miniszter kijelentette, hogy az egységes bérezésről szóló új törvénytervezete továbbra is módosítható. Továbbá a kormány korrigálni fogja azokat a rendelkezéseket, amelyek egyenlőtlenségeket generálnak az állami rendszerben. A nyilatkozat a szakszervezetekkel folytatott konzultációk sorozatát követően hangzott el. A hatóságok elvileg megállapodtak abban, hogy megszüntetik az egészségügyi rendszerben indokolatlannak ítélt bérkülönbségeket. Továbbra is párbeszédet folytatnak minden szakszervezettel és szakmai szervezettel, valamint minden állampolgárral annak érdekében, hogy a lehető legigazságosabb, legfenntarthatóbb és leghitelesebb bérezési törvény szülessen. A Szenátus Jogi Bizottsága megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetni a személyazonosító igazolvány másolatának kötelező benyújtását az állami intézményeknél. A tervezet szerint a közszolgáltatásokat nyújtó intézményeknek a jövőben közvetlenül elektronikus úton kell ellenőrizniük az állampolgárok személyazonosságára és lakcímére vonatkozó adatokat a személy nyilvántartás országos nyilvántartásban. A javaslat emellett megtiltaná a személyi igazolvány másolatának bekérését a szokásos közigazgatási eljárások során. A törvényjavaslatról várhatóan jövő héten szavaz a szenátus plenáris ülése első döntőhozó fórumként. A parlament elfogadta azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-7 év helyett 5-10 év szabadságvesztésre emelkedik. Ha a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évig terjedhet. A törvénytervezet a hivatalos közleményben való megjelenését követően lép hatályba. Elérhetővé vált a látás és hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apel 112 mobil alkalmazás, közölte a különleges távközlési szolgálat. Az applikáció révén a látás és hallássérültek többféle kommunikációs csatornán, audio és videóhívással, real-time text, azaz valós idejű szöveg vagy piktogramok, előre megírt üzenetek, képek és videók segítségével is felvehetik a kapcsolatot a 112-es egységes segélyhívó szolgálattal. A hívás kezdeményezésekor az alkalmazás automatikusan továbbítja a hívásfogadó operátoroknak a hívófél pontos tartózkodási helyét a felhasználói profiljában előzetesen megadott egészségügyi adatokkal együtt. Videóhívás esetén a rendszer jelnyelvi tolmácsolást biztosít. Az alkalmazás beüzemelésével párhuzamosan a szolgálat az illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve országos szintű tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket szervez az applikáció funkcióiról és annak előnyeiről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délelőtt folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel, friss kávéval, és nyilván érdekes beszéd témákkal. Ha már együtt töltjük valamilyen szinten a délelőttöt, akkor senki ne unatkozzon, teszem hozzá munka közben. Sabrina Carpenter, Malcolm Todd, Solomon, Pink Pantress, Zara Larsson, Robbie Williams és még sokan mások gondoskodnak arról, hogy a délelőtt jól teljen. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandula 7 49 bani a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecom 8 99 bani, és a 90 vagy 100 g-os Milka csokoládé különböző választékban 4 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz, nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Reklámot hallottak.

0: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: 4:09 múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Június 11-e van. A mai napon Barnabás nevű hallgatóinkat köszöntjük és fellapozzuk a kalendáriumot. 116 éve született Carmine Coppola, amerikai zeneszerző. Munkáit az Apokalipszis most 1-2, illetve a Keresztapa című filmekben is hallhattuk. 116 éve született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. 101 éve született Jean-Pierre Chabrol, francia író. 93 éve született Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró. Többek között a Dutty Dili, illetve a Vaklárma című filmek is az ő nevéhez fűzhetőek. 89 éve született Maurer Dóra, Kossuth Díjas képzőművész. 87 éve született Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok, TV kommentátor, Ford szaktanácsadó. A kalendárium folytatásában hadd említem meg, 67 éves a mai napon Dr. House, azaz Hugh Laurie, angol színész. 62 éve született Jean Alesi, Forma 1-es pilóta. A kalendárium rovatunk végén hadd említem meg, 44 éve, 1982-ben először mutatták be Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet. A kalendáriumot ajándékdallal zárjuk. No Regrets érkezik a 90-es évekből egy felvétel Robbie Williams előadásában.
2: Fun FM Rádió.
3: Fülig zene. FM 87.6. Jigsaw.

0: történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Rádá Família legmagasabb 172,5 méteres tornyát, a Jézus Krisztusról elnevezett épületrészt 14. Leó pápa áldotta meg, spanyolul és katalánul, Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulóján. A katolikus egyházfő kiemelte, a bazilika több mint emlékmű, hiszen ez a hit élő jelképe. A misén 8000-en vettek részt, köztük a spanyol királyi pár és a miniszterelnök is. Bár a monumentális Krisztustorony elkésült, a bazilika építése még folytatódik. A tervek szerint a teljes épület együttes 2035-re lesz kész.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

Nagy klasszikus a 80-as évekből, egészen pontosan 1984-ben jelent meg a Modern Talking egyik legnagyobb diszkó klasszikusa, You're My Heart, You're My Soul. 3:49:02, hamarosan ismét friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Ha mondjuk most vágna neki a mai napnak és gyalogosan tenné, nem árt, hogyha egy ernyőt is magához vesz, délutántól elromolhat az időjárás, és villámokkal kísért esőzésekre lehet számítani.

0: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandula 7 49 bani a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecom 8 99 bani, és a 90 vagy 100 g-os Milka csokoládé különböző választékban 4 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drágos Böszláró a beruházásokért és európai projektekért felelős megbízott miniszter kijelentette, hogy az egységes bérezésről szóló új törvénytervezete továbbra is módosítható. Továbbá a kormány korrigálni fogja azokat a rendelkezéseket, amelyek egyenlőtlenségeket generálnak az állami rendszerben. A nyilatkozat a szakszervezetekkel folytatott konzultációk sorozatát követően hangzott el. A hatóságok elvileg megállapodtak abban, hogy megszüntetik az egészségügyi rendszerben indokolatlannak ítélt bérkülönbségeket. Továbbra is párbeszédet folytatnak minden szakszervezettel és szakmai szervezettel, valamint minden állampolgárral annak érdekében, hogy a lehető legigazságosabb, legfenntarthatóbb és leghitelesebb bérezési törvény szülessen. A Szenátus Jogi Bizottsága megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetni a személyazonosító igazolvány másolatának kötelező benyújtását az állami intézményeknél. A tervezet szerint a közszolgáltatásokat nyújtó intézményeknek a jövőben közvetlenül elektronikus úton kell ellenőrizniük az állampolgárok személyazonosságára és lakcímére vonatkozó adatokat az országos nyilvántartásban. A javaslat emellett megtiltaná a személyi igazolvány másolatának bekérését a szokásos közigazgatási eljárások során. A törvényjavaslatról várhatóan jövő héten szavaz a Szenátus plenáris ülése első döntőhozó fórumként. A parlament elfogadta azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-7 év helyett 5-10 év szabadságvesztésre emelkedik. Ha a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évig terjedhet. A törvénytervezet a hivatalos közleményben való megjelenését követően lép hatályba. Elérhetővé vált a látás és hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apple 112 mobil alkalmazás, közölte a különleges távközlési szolgálat. Az applikáció révén a látás és hallássérültek többféle kommunikációs csatornán, audio és videóhívással, real-time text, azaz valós idejű szöveg vagy piktogramok, előre megírt üzenetek, képek és videók segítségével is felvehetik a kapcsolatot a 112-es egységes segélyhívó szolgálattal. A hívás kezdeményezésekor az alkalmazás automatikusan továbbítja a hívásfogadó operátoroknak a hívófél pontos tartózkodási helyét a felhasználói profiljában előzetesen megadott egészségügyi adatokkal együtt. Videóhívás esetén a rendszer jelnyelvi tolmácsolást biztosít. Az alkalmazás beüzemelésével párhuzamosan a szolgálat az illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve országos szintű tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket szervez az applikáció funkcióiról és annak előnyeiről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délelőtt folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, fülig zenékkel köszöntöm a nagy érdeműt ezen a rendkívül szépnek induló csütörtöki napon. Azért mondom, hogy induló, mert délutántól helyenként lehet, hogy bedurcizik az időjárás, és nem ússzuk meg szárazon. De lássuk, mit hozza a közeljövő. Halle Farben, Taylor Swift, Lady Gaga, Bruno Mars, Sugar Ray és még sokan másan csatlakoznak hozzánk a kávézásban. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: Twist of Ophelia, egy remek felvétel Taylor Swift előadásában. Felix zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak. Nem árt tudni, hogy egyre komolyabb méreteket ölt ez a roller kérdés itt nálunk Csíkszeredában is, így aztán úgy döntött a városvezetés, hogy bizony valamit itt lépni kell az ügyben, és úgy tűnik, hogy előbb-utóbb megszületik valamiféle megoldás. No, de miről is beszélek? Szigorításokat vezetnek be az elektromos rollerek használatára Csíkszeredában. A városvezetés azért döntött a helyi szabályzat kidolgozása mellett, mert a rolleresek sokszor nagy sebességgel baleset veszélyesen közlekednek a gyalogos övezetekben, köztük a Szabadság téren, a sétáló utcában és a központi parkban, veszélyeztetve a járókelőket és a kisgyermekeket. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint bizonyos övezetekben sebességkorlátozásra, máshol pedig teljes kitiltásra lehet számítani. Az új szabályok betartását pedig szigorúan ellenőrizni és büntetni fogják. A korlátozásokról szóló tervezetet várhatóan idén ősszel fogadja el a Csíkszeredai Önkormányzati Képviselőtestület.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Sugar Ray és az Even Joe 1999-ből. Az utóbbi évek nyarai egyre forróbbak, és ezt a kertben is egyre jobban érezni. Miközben sok növény már július közepére szenvedni kezd. Vannak olyan fajták, amelyek a nagy meleget és az időnkénti szárazabb időszakokat is sokkal jobban viselik, mint társaik. Olyan növényeket keresünk, amelyek kevesebb gondoskodás mellett is szépek maradnak. Érdemes a válogatni. Hoztam egy jó kis felsorolást. Ilyen például a muskátli, az örök muskátli. Kevés olyan balkon növény van, ami annyira jól bírja a meleget, mint a muskátli. Nem véletlen, hogy évtizedek óta szinte minden második erkélyen találkozni vele. Persze ez nem jelenti azt, hogy teljesen magára hagyhatjuk. A megfelelő locsolás és az ültető közeg sokat számít. Ha több ötletet keres róla, akkor érdemes szétnézni mondjuk a muskátli életben tartására vonatkozó tippek és írások között. A levendula nem csak jól néz ki, hanem a szárazabb időszakokat is kifejezetten jól viseli. A túlöntözést sokszor rosszabbul tűri, mint azt, ha pár napig kevesebb vizet kap. Lapos helyen érzi magát igazán jól, és ha egyszer megerősödik, meglepően kevés gondozást igényel. Aztán itt van a levendula mellé a rozmarink, sokan fűszernövényként gondolnak rá, pedig dísznövényként is működik. A mediterrán eredete miatt a forróságot és az erős napsütést is jól tolerálja, ugyanakkor rendkívül jó illatok is cserje. Egyetlen dologra kell figyelni, a pangó vizet nem szereti. A varjúháj tipikusan az a növény, amit sokan elültetnek, és utána szinte el is felejtenek. Vastag leveleiben vizet tárol, ezért a hosszabb, szárazabb időszakokat is könnyebben átvészeli. Kezdődnek a kiültetési praktikák, aztán érdemes ebben is gondolkodni a rozmaring, a levendula, illetve a muskátli mellett. Aztán az ötödik a felsorolásban a díszfűvek kategóriája. A különféle díszfűvek az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek. Nem csak modern kertekben mutatnak jól, hanem azért is szeretik őket sokan, mert a hőséget is jól viselik. Érdemes ebben is elgondolkodni, hiszen kertünk díszei lehetnek. Sok per kertben nem az a probléma, hogy túl kevés vizet kapnak a növények, hanem hogy rossz növény kerül rossz helyre. A hőségtűrő fajok választásával sok bosszúságot meg lehet spórolni, és nyáron is látványos maradhat a kert vagy az erkély. Persze minden kert más egy kicsit, de ezekkel a növényekkel általában kisebb az esély arra, hogy az első a hőségtűrő fajok választásával sok bosszúságot meg lehet spórolni, és nyáron is látványos maradhat a kert vagy az erkély. Persze minden kert más egy kicsit, de ezekkel a növényekkel általában kisebb az esély arra, hogy az első komolyabb hőhullám után már csak

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.
5: Van

0: és az Everest 2026-ból 3/4-10 lesz 6 perc múlva. Hétvégén kerül sor a hazai autós hegyi bajnokság harmadik futamára, a Hargita Hill Climb Challenge-re. A következő órában Albert Beáta és Mario Emőke szervezők országos rally bírók lesznek a kotyogó meghívott vendégei.
1: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
0: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszereda területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drágos Beszláró a beruházásokért és európai projektekért felelős megbízott miniszter kijelentette, hogy az egységes bérezésről szóló új törvénytervezete továbbra is módosítható. Továbbá a kormány korrigálni fogja azokat a rendelkezéseket, amelyek egyenlőtlenségeket generálnak az állami rendszerben. A nyilatkozat a szakszervezetekkel folytatott konzultációk sorozatát követően hangzott el. A hatóságok elvileg megállapodtak abban, hogy megszüntetik az egészségügyi rendszerben indokolatlannak ítélt bérkülönbségeket. Továbbra is párbeszédet folytatnak minden szakszervezettel és szakmai szervezettel, valamint minden állampolgárral annak érdekében, hogy a lehető legigazságosabb, legfenntartatóbb és leghitelesebb bérezési törvény szülessen. A Szenátus Jogi Bizottsága megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetni a személyazonosító igazolvány másolatának kötelező benyújtását az állami intézményeknél. A tervezet szerint a közszolgáltatásokat nyújtó intézményeknek a jövőben közvetlenül elektronikus úton kell ellenőrizniük az állampolgárok személyazonosságára és lakcímére vonatkozó adatokat az országos nyilvántartásban. A javaslat emellett megtiltaná a személyi igazolvány másolatának bekérését a szokásos közigazgatási eljárások során. A törvényjavaslatról várhatóan jövő héten szavaz a Szenátus plenáris ülése első döntőhozó fórumként. A parlament elfogadta azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-7 év helyett 5-10 év szabadságvesztésre emelkedik. Ha a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évig terjedhet. A törvénytervezet a hivatalos közleményben való megjelenését követően lép hatályba. Elérhetővé vált a látás és hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apple 112 mobil alkalmazás, közölte a különleges távközlési szolgálat. Az applikáció révén a látás és hallássérültek többféle kommunikációs csatornán, audio és videóhívással, real-time text, azaz valós idejű szöveg vagy piktogramok, előre megírt üzenetek, képek és videók segítségével is felvehetik a kapcsolatot a 112-es egységes segélyhívó szolgálattal. A hívás kezdeményezésekor az alkalmazás automatikusan továbbítja a hívásfogadó operátoroknak a hívófél pontos tartózkodási helyét a felhasználói profiljában előzetesen megadott egészségügyi adatokkal együtt. Videóhívás esetén a rendszer jelnyelvi tolmácsolást biztosít. Az alkalmazás beüzemelésével párhuzamosan a szolgálat az illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve országos szintű tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket szervez az applikáció funkcióiról és annak előnyeiről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délelőtt folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Már 19 Celsius fok van Csíkszeredában, érdemes kihasználni a napos időt. Délutántól esőzésekre kell számítani a térségben. A csikorgó gumiabroncsok, a felbőgő motorok és a pattanásig feszült izgalom hétvégéje következik itt a térségben. Szombaton és vasárnap ugyanis újra a lóerőké és a technikai precizitásé a főszerep. Elrajtol a Hargita Hill Climb Challenge, ahol az ország leggyorsabb pilótái mérhetik össze tudásukat a legendás kanyargós hegyi szerpentineken. A stúdióban hamarosan itt lesznek a rendezvény szervezői. Velük fogunk beszélgetni kulisszatitkokról és a legfrissebb biztonsági tudnivalókról. Ha kedvük van, tartsanak velünk!

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: Hétvégén kerül sor a hazai autós hegyi bajnokság harmadik futamára, a Hargita Hill Climb Challenge-re. Hogyan lehet százzal bevenni egy beláthatatlan hajtű kanyart? Milyen taktika kell a kiszámíthatatlan aszfalthoz? És mire számíthatnak a kilátogató szurkolók a nézői zónákban? A stúdiókban a rendezvény szervezői Albert Beáta és Bariu Emőke, országos rali bírók, akikkel most a kulisszatitkokról és a legfrissebb biztonsági tudnivalókról is beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, Otto, jó reggelt minden hallgatónak!
3: Üdvözöljük a hallgatókat!
1: No, mivel kezdjük ezt az egész felvezetőt? Azzal, hogy ez igen-igen látványos lesz azoknak, akik ugye a nézői zónákban helyet kapnak, mert hogy ezek ki lesznek majd alakítva, illetve rossz hír azoknak, akik arrafele autóznának, mert helyenként lesznek útlezárások is. Ez a harmadik futam az hegyi bajnokságban, és nagyon fontos, hogy ez nem rali, hanem autós gyorsasági verseny, jól mondtam?
2: Így van, hegyi jó. Felfutás.
1: No, meséljünk egy kicsit a hallgatóknak erről az egész történetről.
2: Hát ez a hatodik kiadása ennek az eseménynek, a hatodik éve van megrendezve. Az AT Motorsport közreműködve a Városháza és a Hargita megye tanácsával közösen szervezzük. 3,6 kilométer hosszú a pálya, 17 pályabíróval vagyunk felszerelve.
1: 17 pályabíró?
2: Így van.
1: Azaz egyes szakaszokon lesznek bírók, akik mit fognak ellenőrizni, vagy nézni, vagy pontozni?
2: Tehát itt nem pontozásról van szó.
1: Na, látod?
2: Itt a bírók azért vannak kihelyezve a bizonyos pontokra, tehát ilyen 150-200 méterenként van egy-egy bíró, mert bármilyen baleset történik, akkor a versenyt tudjuk megállítani, tehát safety szempontból vannak a bírók biztonsági, úgymond elemek ők is.
1: Ti is ilyen bírók vagytok.
3: Így van.
1: Jó, és akkor mit fogtok még ezeken kívül ellenőrizni, nézni?
2: Mi a szervezésért felelünk, én a titkárság Emőke kolléganő a fanbuszt fogja kezelni, és ő az ő része a fanbusz. A legtöbbször a gyűjtőponton, úgymond a regrupárendban vagyok én megtalálható. Ott a többi bíró kolléga, akik olyan technikai ellenőrzéssel is foglalkoznak, ők ott ellenőrzik, hogy az előzetes technikai ellenőrzéseknek megfelelnek-e az utólagosan felfutó autók. Mivel pénteken egy ilyen előzetes technikai ellenőrzésen esnek át az autók, utána van egy adminisztratív ellenőrzésük is, és amikor felfutnak a versenypályán, akkor ott ezek a technikusok szúrópróbaszerűen kivesznek egy pár autót, és ellenőrzik, hogy tényleg azoknak a paramétereknek felelnek-e meg, mint az első ellenőrzés korábbi volt.
1: Értsem úgy, hogy a kettő ellenőrzés között lehetnek még ilyen mismásolások a susnyásban? Gyorsan nyújjunk bele, menjen gyorsabban így?
2: Igen.
3: Minden felfutás után ők ugye szervizelik az autóikat, tehát ott ha nagyon szeretnének, még be tudnak nyúlni, csak veszélyes.
1: Aha, ez olyan, mint a rollerek kérdése, hogy minél gyorsabban mennek, annál könnyebb bukni velük. Na de hát nyilván itt négy kerékről van szó. Elhangzott egy érdekesség, a fanbusz ez mi?
3: Igen, tehát az idén kettő autóbusszal támogat a Csíki Transz. Minden felfutás előtt igyekszünk a nézőket biztonságos zónákba helyezni. Van 3 nézői zónánk, ahova tudjuk őket szállítani. Összeszedjük.
1: Tehát akkor a nézői zónáknál állnak meg a buszok, ugye?
3: Így van.
1: Akkor ezeket autóval nem lehet megközelíteni?
3: Nem.
1: Jó, és akkor hol kell hagyni az autókat, hogyha valaki mondjuk elindulna? Azaz meddig mehet fel?
3: A 3-as keresztnél alakítottunk ki nekik parkolót, ott lesznek kollégák, akik segítenek a parkolásba, ott lerakják az autót, végig sétálnak a parkon, ahol megnézhetik, hogy hogy szervizelik az autókat, és a park végében lesz a buszállomás, ahol várjuk szeretettel őket.
1: Annyira izgalmasnak hangzik, mint legalább egy hollywoodi film. Mert hogy nagyon látványos. Ugye az egyik leglátványosabb rész, az holnap reggel 10 órától kezdődik a Szabadságtéren, amikor is megjelennek az autók. Szám szerint hány és honnan?
2: 67 beiratkozónk van, ebből 2 az előfutó, amit a forlighterként szoktunk emlegetni, a többiek pedig versenyzők. De viszont a forlighterek, tehát az előfutók is versenytempóba fognak fölmenni a pályán, úgyhogy tőlük is lehet számítani egy pár izgalmas momentumra.
1: A gyerekek beülhetnek ezekbe az autókba? Vagy ezek nem azok a típusú kiállított járművek?
2: Tehát be lehet ülni a pilóta engedélyével, viszont lehet úgymond sétálni az autóval a Hargita fürdőn, meghívottként be lehet ülni egy autóba. Itt az a feltétel, hogy 16 év fölött, 16 és 18 év között a közjegyzői felhatalmazásra van szükség, 18 év fölött pedig egy saját beleegyezésre, hogy önként ülünk be az autóba.
1: Adi Teszlován egyszer felajánlotta nekem, de mondtam, hogy köszi, én ezt kihagynám.
2: Pedig ez egy hatalmas élmény, én is mentem Adival és Alexandru Picigójjal is, tehát ez egy hatalmas élmény.
1: Tehát 10 és este 6 óra között van a hivatalos gépátvétel, ez mit jelent mondjuk a nagy közönségnek?
2: Tehát ott ellenőrzik az autókat, tehát ez az előzetes ellenőrzés, amiről már volt szó. Ott ellenőrzik le a féktárcsákat, fékpofákat.
1: De ez látványos?
2: Igen. Azért eléggé megnézik az autók paramétereit, hogy tényleg abban a géposztályba tartoznak-e, amiben beiratkoztak. Megfelelnek-e az úgynevezett performance faktornak.
1: És... jelentsen ez bármit is, ha el nem mondod.
2: Tehát ezek a géposztályokba való besorolásokra vonatkoznak, hogy egy-egy kategóriába soroljuk az autókat, úgymond.
1: Mindkét nap, tehát szombaton a hivatalos edzéseket, vasárnap pedig a futamokat tartják, és mindkét nap kell útlezárással számolni. Ezek hánytól hányig, milyen szakaszokon?
2: Tehát ez a hármas keresztől lesz lezárva, reggel a...
1: ez a 138 A, ugye? Jól mondom?
2: Így van, tehát a Hargita fürdő fele vezető út a 8:30 reggel, ami a 13:30 fog tartani, 13:30 felnyitjuk egy órára a forgalmat, hogy bárki bármerre tudjon menni, tehát a fenti lakósokat sem szeretnénk teljesen ellehetetleníteni. Majd a 14:30-tól este 7 óráig lesz újból lezárva, amikor befejezzük a szombati napot.
1: Jól nézem, tehát akkor azt jelenti, hogy reggel 9:30-2 között, illetve délután 3 és este 7 óra között már ott lesznek látványos dolgok, tehát már szombaton is lehet ezeket az autókat követni, figyelni, hogy jönnek, mennek nyilván a zónákból, a biztonságosan kialakított zónákból. Mit lehet ott még csinálni?
2: Van egy úgynevezett entertaining zónánk, ahol elég sok minden megtalálható, köztük árusok is, lehet kürtös kalácsot, micset, ilyen ennivalókat és innivalókat vásárolni, valamint vannak gyerekprogramok is, tehát a gyerekeknek színező, a partnereink, a Generali és a Stanley Bet is hoz ki a foglalkozókat, tehát ott el lehet tölteni a napot, valamint végigmenni a szervizparkon, és utána felülni a buszra, és feljönni a pályára.
1: Pénteken este 7 órától van a versenyzők hivatalos bemutatása, 80 versenyző van.
2: Futamra
1: a szervezők mintegy 80 versenyzőre számítanak, tájékoztattak a szervezők, itt írja.
2: Mi annyira számítottunk, tehát az volt a maximális lehetőség, amennyit el tudunk mi fogadni, viszont 67 versenyző iratkozott.
1: Hát akkor ez már nem nő, ez a
2: szám. Ez már nem tud nőni, mert tegnap este lezárult a jelentkezés.
1: Ez nemzetközinek számít ez a futam?
2: Még nem nemzetközi, szeretnénk bejutni a nemzetközi versenyzők közé. Próbálunk inspirálódni külföldről is, voltunk is külföldön versenyen, és onnan már nagyon sok mindent tudtunk implementálni ide. Reméljük, hogy egyszer bejutunk a nemzetközi szférába is.
1: Akkor ez a 67 versenyző, ezek csak Romániából vannak?
2: Romániából, és van két versenyzőnk Bulgáriából.
1: Már is nemzetközi.
2: Hát nemzetközi, de viszont nem európai vagy a világfutamról van szó.
1: Még.
2: De szeretnénk eljutni oda is.
3: Hát fejlődünk.
1: Ez már a 6., úgyhogy...
2: Igen.
1: Hát a 12. már ennek számít. Egyébként mennyire nehéz megszervezni egy ilyen rendkívül bonyolult 3 napos történetet?
2: Attól függ. mert hogyha időben neki fogunk a szervezésnek, akkor nagyon flottul tud menni az egész szervezés. Például az idei versenyt már tavaly november, tehát október-novembertől kezdtük szervezni az egész szervező csapattal. Apró léptekkel haladtunk előre, és most azt tudjuk mondani, hogy tényleg az utolsó 50 méteren nagyon jól állunk.
1: Azt írja nekem itt, hogy a versenyt élőben közvetíti a Teveres Sport csatorna, akkor azt jelenti, hogy helikopterek is fognak körözni a futamok fölött?
2: Nem, tehát a helikopter lehetősége nem megengedett, mert a fenyőfák magassága miatt nem tud közel menni. Viszont vannak kameraállások, 6 darab kamerásunk van a pályán, egyedüli az országban, ahol az egész pálya le van födve kamerással. Plusz mellette vannak drónosok, akik követhetik az autókat.
1: Ezt hogy értsem, akkor a helyszínen lesznek külön kijelzők is elhelyezve, mondjuk nagy LED falak, amin lehet olyan szakaszokat követni, ahol nincsenek kialakítva mondjuk nézői zónák.
2: Pontosan, tehát az entertaining zónában van egy hatalmas nagy LED falunk, ott lehet követni a versenyt. Valamint ugye a tévében, aki nem szeretne kiírni, vagy az egészségügyi állapota esetleg nem engedi meg, ez a tévében, vagy a YouTube csatornán is lehet nézni.
1: Hát ez azért elég menőnek hangzik. Nézzük a vasárnapi napot, ugye 8:30-tól ismét útlezárás, 9-től déli 12-ig a szabad edzések zajlanak, aztán nézzem csak meg, 17:30 és 17:30 között vannak a futamok, és utána megint mindenki szabadon jöhet, mehet, amerre szeretne. 6:30-tól lesz a díjkiosztó ünnepség, az viszont már lent ismét a városban, a Szabadság téren. A buszokat illetően hol lehet ezekre felkapaszkodni, illetve van-e valami különleges ismertető jelük ezeknek a járgányoknak?
3: Természetesen lesz egy táblácska az ablakukba, de viszont csak az az autóbusz lesz ott fönt. Tehát előző években a hármas keresztül vettük fel az utasokat, viszont az idéntől változott, mert elég nehéz a parkba a busszal közlekedni, tehát a park végébe lesz egy táblával kijelölt zóna, ahonnan felvesszük az utasokat. Ahogy több utas gyűlt, úgy minden évben próbálkozunk, hogy minél hamarabb biztonságos zónákba szállítsuk.
1: Ez a park, ez mit jelent, ez helyileg?
3: Tehát a szervizpark, tehát a hármas keresztül felfele, ahol a jobb oldalt autók vannak, szervizelik, azt után.
1: Jó, ezt értem, de a városban hol tudok én egy ilyenre felülni? Hol állnak meg ezek a buszok? Hol közlekednek? Vagy hogy működik ez? Egy helyre oda kell gyűlni, és mindenki felül a buszra, vagy a busz rendesen járatszerűen körbe megy?
3: Tehát vannak a Csíkszeredából induló járatok, amik a rendszeres járatok, azokkal lehet kijönni Hargitafürdőre, és
1: akkor az
3: onnan...
1: nem kijelölt busz, az rendes járat.
3: Az rendes járatok,
1: jó, megértettem. Oké, és akkor ott leteszi az utasokat,
3: így van.
1: És akkor a fánbusz onnan viszi tovább.
3: Így van.
1: Na, hát előbb-utóbb világosság gyúl az én fejemben, és pedig már egyáltalán nincsen korán. Miről kellene még a hallgatóknak beszámoljunk, nyilván, hogy kedvet kapjanak arra, hogy kimenjenek akár mindkét nap Hargitafürdőre?
3: Sokan úgy gondolják, hogy csak vasárnap a versenyre jöjjenek ki, viszont ugyanúgy szombaton is annyira látványos azok a szabad edzések, amiket ők csinálnak, mert ugyanabban a tempóban egyre jobban próbálkoznak, hogy egyre jobb eredményeket érjenek el.
1: Ebben a szervizparkban feltételezem, hogy a pilótákkal, nem tudom, így mondják, ezek a hivatalos pilóták, szóba lehet állni, lehet fotózkodni, meg hasonló, gondolom.
2: Persze, akármely, tehát a pilótától függ, hogy mennyire közvetlen, de általában nagyon közvetlenek a versenyzők, és oda lehet menni, autogramot kérni, a fotót kérni, el lehet velük beszélgetni, akár autóról, akár a versenyről, hogy mégis hogyan éli meg ezt a versenyt.
1: No, és még valami incsiklandozó kis információk, mert úgy vezettem fel, ugye, hogy kulisszatitkokat fogunk elárulni.
2: Hát kulisszatitok az, tehát már nem kulisszatitok, mert mindenki, aki jár Hargitafürdő fele, az ismeri az utat, hogy az alsó fele a pályának az egy eléggé gyors tempós szakasz, a felső, tehát az úgymond Visit Hargita kanyartól kezdődik a technikásabb rész, ami úgy meggondolkodtatja és próbára teszi a versenyzőket. Azt kell tudni, hogy 34 darab kanyar van Hargitafürdő fele, amiből 3 hajtű, Tehát azért ott eléggé kell memorizálni, és kell gondolkodjon a pilóta, hogy mit és hogyan vesz be, mert hanem egy baleset is történhet.
1: Tényleg fordult elő már nagyobb baleset az elmúlt években?
2: Nálunk hál' Istennek nem volt nagyobb baleset, voltak kicsúszások, de hál' Istennek ilyen nagyobb

0: hogy esetleg több intervenciós, tehát több beavatkozást kell végrehajtsunk. Lent a szervizparkban mindenkinek, tehát minden versenyzőnek sátor van, úgyhogy oda be tud menekülni. Tehát ezelőtt három évvel volt az a jeges eső, akkor meg kellett állítsuk a verseny a felfutást, mivel hogy nem biztonságos.
1: No, tehát az autóverseny nagyon leegyszerűsítve, A-ból B-be egy autó minél gyorsabban el kell jusson.
0: Így van.
1: Jó, és akkor hányszor kell ezt a futamot megtenni? Tehát hogy működik ez? Mert én hülye vagyok hozzá, tehát ezt bevallom töredelmesen.
0: Tehát a szombaton az első felfutást, azt úgy nevezik a
1: szépen... Felfutás, ma is tanultam valamit.
0: Igen, azt úgy nevezik, hogy úgymond rekonástere, tehát a pályával való ismerkedés.
1: Aha.
0: Utána következik a szabad edzés, időmért szabad edzés, ami alapján összeállítjuk a vasárnapi...
1: Sorrendet, indulási sorrendet?
0: Igen, igen. Indulási sorrendet.
1: Tehát, minél gyorsabbak a szabad edzésben, annál jobb helyről indulnak majd a verseny folyamán.
0: Pontosan. Itt annyit kell tudni, hogy az indulási sorrend az úgymond a leggyengébbtől a legerősebbig megy, tehát ilyen növekvő sorrendben, úgymond. Eddig években azért ugye a nyitott autók, tehát ezek a formaautók voltak úgymond az utolsók, akik előző nap a legjobban teljesítettek, másnap az utolsó felfutók között voltak. A vasárnap ugyancsak két szabad edzés van, tehát hogy jöjjenek vissza a verseny tempóba, majd a szünetet követően van a két verseny felfutás, ami aztán az tényleg úgymond vérre megy. Tehát ott az ezred másodpercekre verik egymást, és azért harcolnak, hogy minél jobb időt hozzanak ki.
1: Tehát a szombati, illetve a vasárnapi szabad edzések eredményei összetevődnek a verseny, a konkrét verseny előtt? Vagy az hogy működik? Mert úgy több szabad edzés lesz. Mit jelentenek ezek a lemért időegységek?
0: Tehát ez a szabad edzéseknél az egy informatív nekik, hogy esetleg miket állítanak az autón, a felfüggesztésre.
1: Ez a terepviszonyoktól függ?
0: Igen, tehát és a gumiválasztást is nagyon befolyásolja ugye az időt, a futott időt, hogy nem mindegy, hogy egy teljesen sima, úgymond slick gumikkal, vagy egy szemiszlikkel fognak felfutni, vagy esetleg, hogyha olyan az időjárás, akkor egy eső gumival. De viszont a pályán lehetnek ugye vízátfolyások, vagy lehetnek olyan szakaszok, ami már föl van száradva.
1: Vagy és... medvék.
0: Igen.
2: Találkozunk azzal is.
0: Mi is a szerről, tehát a pálya rendezés során mi is találkoztunk medvével, őzzel, bagollyal és mindenféle fajta állattal, tehát igyekszünk azok, tehát reméljük, hogy az autók zajára...
1: Ezt akartam mondani, egy kicsit meg kell burrogtatni őket.
0: Az a baj, hogy ezelőtt 3 éve, 4 évvel mentek az autók is, a medve úgy is kijött, tehát nem volt ezzel probléma.
1: Na, bízunk benne, hogy nem találkoznak nagyon közelről egymással, mert az már ugye elég katasztrofális károkkal járhat. Rallibírók vagytok mindketten, tehát mit kell tudnunk az autóknak a technikai felszereltségéről? Mert gondolom, hogy ezek ilyen bivajerős járgányok.
0: Igen, tehát ezek az autók ellentétben a rally autókkal nem bejegyzett autók.
1: Tehát ezek erre a célra épített járgányok.
0: Így van. Igen. Tehát egy teljesen kicsövezett autókról beszélgetünk.
1: Kicsövezett ez a belső vázat jelenti?
0: Így van, tehát a vázerősítés, tehát az a roll cage, roll bar történet. Mivel, hogyha buknak, akkor ők tényleg nagyot tudnak bukni, és ugye őket kell nagyon védeni, tehát egy 120-130, esetleg egy 200 km per órás sebességnél, hogyha valaki...
1: Na ezért nem ülök én be egy ilyen autóba.
0: Tehát egy akkora sebességnél, hogyha valaki bukik, akkor egy komoly egészségügyi károkat tud okozni. Viszont ez a csövezés és a speciális ülés, valamint a több pontos öv, tehát 5 pontban fogja a biztonsági öv a pilótát, ezért az még egy plusz biztonságot ad.
1: Valahogy úgy képzelem el ezeket az autókat, mint egy ilyen űrkapszulát, hogy az ember valahogy belemászik, valahogy belebogozza magát, azt mehet tovább a történet. Így. Tehát ezek ilyen szűk

0: leszűkített utas terek, gondolom.
1: Igen. Igen.
0: Na jó, mik az alapvető követelményei egy ilyen autónak, hogy elindulhasson egy ilyen versenyen?
2: Hát főként az, hogy ki legyen hasazva.
0: Legyen 4 kereke.
2: Így van. Tehát a kimondottan az üléseket is homologált üléseik vannak, sőt a pilótáknak a ruháik is kötelezően homologált ruháik kell legyenek.
0: Ezek tűzálló ruhák egyébként?
1: Így van. Igen.
0: No, hát magány dolgokat mondtunk el. Én még mindig úgy érzem magam, mint egy hollywoodi filmben, tehát így a szemeim előtt pörögnek a képek, hogy felburrognak az autók, meg kipörgetik a kavicsokat maguk alól, meg aztán indul.
1: Hát, hogyha kavics van, akkor baj van. Tehát olyan egy versenyben nem szabad legyen kavics.
0: Akkor a kavicsokat nem pörgetik ki a kerekek alól, az egy másik film.
2: Ilyen esetben viszont a bírók megállíthatják a startot, kérik, hogy állítsák meg a sepregetésért, van náluk, fel vannak szerelve zászlóval, seprűvel, tűzoltó palackkal, sőt minden bíró mellett van egy tűzoltó, egy önkéntes tűzoltó is, amelyik segít az utat eltakarítani, tehát hogyha kavics van, akkor megállítjuk, sepregetnek, újraindítjuk.
0: De akkor ez nagyon komoly felkészülést, illetve előkészületeket igényel egy ilyen verseny. Milyen jó, hogy Hargita megyében is van egy ilyen nekünk, nagyon büszkék lehetünk rá.
1: Remélem, hogy mindenki büszke. Igen, itt egy komoly anyagi befektetés és felkészülés kell egy ilyen verseny megszervezéséhez, tehát a tűzoltó palacktól kezdve a seprük, a zászlók, a zászlótartó rudak, mert ugye külföldről hoztunk egy ilyen ötletet is, hogy ne a földön feküdjenek a zászlók, hanem csináltattunk egy zászlótartó rudat, és abban minden bíró bele tudja szúrni az 5 zászlóját. Azt abból, amikor kell bármilyen zászlót beincsen, tehát úgymond a saját felelősségre és saját döntésére inthet be bármilyen zászlót, viszont ezt a rádióban nagyon hamar és érthetően le kell kommunikálja, hogy mi is történik.
0: Ez már ilyen kulissza. Na, csak elítottunk a kulisszatitokra is. Ez a hazai autós hegyi bajnokság 3. futamának számít. Hány van egyébként egy évben?
1: 6-7 futam szokott lenni, attól függ, hogy mennyit tartanak meg.
0: A futamok mezőnyében mennyire számít erősnek a Hargita Hill Climb Challenge? Ennél nyelvtörőbb nevet nem is lehet adni. Hoppika.
1: Jön a medve.
0: Jön a medve. Hát ott jár a medve, ahol emlegetik, ugye?
1: Igen.
0: Most már akkor nézzük meg, hogy hol van, ha már ilyen kedvesen becsengeti, de nézd meg, mert nekem le van ez némítva, tehát jó, ilyet nem szabad csinálni, nem mondtam semmit. Szóval, hol van ez? Hol jön a medve?
1: Én kilőttem az enyémet, úgyhogy...
2: Az időjárás viszonyok miatt kaptunk értesítést, nem a medve miatt.
0: Vörös? Azt hiszem, hogy vörös lesz a délután, tehát... Masszív lehűlés, erős esőzések, villámok és erős szél, főleg az esőzések környezetében. Na milyen jó, hogy akkor ez is megjött. Bízzunk benne, hogy kitombolja magát addig, amíg nektek ugye a versenyfutamot indítani kell. Visszatérve az eredeti kérdésre, szóval mennyire erős a hargitai szakasz az országos bajnokság mezőnyében? Azaz mennyire technikás, mennyire bonyolult, mekkorák a tengerszint feletti különbségek, stb. Ezek a technikai paraméterek.
1: A technikás pálya, tehát meg tudja viccelni a versenyzőket, főleg, hogyha az alsó, tehát egyik az, hogy ha először van itt, és nem jól mérte fel a terepet, ugye itt a hegyi felfutásban és a rali között az a különbség, hogy itt nincsen diktálás. Tehát itt a pilóta egyedül van az autóban, maximum, hogyha a juniornak van beiratkozva, akkor van mellette egy oktató. Abban az egy esetben megengedett, hogy a 2 ember üljön az autóba, másképp egyedül van a pilóta, nincsen diktálás, ő amit memorizált a felfutások, tehát a szabad edzések és a pályabejárások során, azzal van, azzal indul föl a pályán, és egyéb segítsége úgymond nincs.
0: Vasárnap este 19:30 díjkiosztó ünnepség, ez miről fog szólni?
1: Itt a legjobbakat fogjuk díjazni különböző kategóriákban, plusz a az összetett, tehát a generál díjazás lesz.
0: Tehát az összmezőny legjobbjai?
1: Igen, igen, igen, az Open kategóriát is fogjuk külön díjazni, ami ugyan kint a Hargita fürdőn is lesz, a Tirolnál egy ilyen kis díjazás, ott helyben megkapják a babaérkoszorúkat, itt bent meg megkapják a kézzel készített kerámia tányérjaikat.
0: Pezsgő lesz-e?
1: Pezsgő is lesz, várunk szeretettel egy pohár pezsgőre.
0: És milyen kategóriákban díjazzátok a versenyzőket? Hát azt mondod, hogy több kategória díjazására sor kerül.
1: Igen, van tehát ami a nagy díjak, van a King of the Hill, tehát az a hegy királya, a leggyorsabban felfutó a versenyző.
0: Tehát ez idő, igen.
1: Igen.
0: Jó, oké. Okay. Még?
1: Vannak az elektromos autók.
0: Jaj, mert hogy kategóriák vannak az autók között is. Igen. Na, milyen jó, hogy említed. Na, beszéljünk róluk.
1: Igen, tehát szerencsénk van, hogy elektromos autók is neveztek ebbe a versenybe. Van, ha jól tudom, 3 elektromos autónk. Van egy BMW i4-esünk, van egy Tesla, meg van egy Opel Corsa, ha jól emlékszem.
0: Hát mondjuk egy Corsa meg egy Tesla között azért van különbség, de ez még nem jelent semmit.
1: Tehát, hogyha Tesla is ki tud esni, hogyha arról van szó. és itt most azt megjegyezném, hogy a Tesla, ugye eddig években is itt volt a Tesla Dominik Márku versenyzővel, viszont most az erősebb gépét fogja hozni, tehát a tavaly úgymond a gyengébb gépet hozta, az idén az erősebbikkel fog
2: jönni.
1: Ha jól
2: tudom, 3. éve, hogy ő már jön folyamatosan az elektromos autójával.
0: Tényleg említettetek, hogy ugye vannak kezdők, akik mellé kell egy pilóta, illetve gondolom vannak sokan visszatérők.
1: Igen.
0: Akkor ez egy erős mezőny lesz.
1: Igen, igen. Tehát ez egy ilyen finom vegyes mezőny. Erősek is vannak, tehát a tavalyi hegy királyai és Jérôme Francis is jelen lesz idén. Emil Ginia, Octavian Csovika, ők mind ilyen úgymond nyitott karosszériás autókkal fognak menni. A helyi képviselőnk is itt van, Szabó Boti. Az előfutók között ugyancsak helyi képviselők vannak, Popovics Lóránd és Sprenc Tamás.
0: Azon gondolkodom, hogy a tavalyi hegy király, jól mondom, igen. Akkor ő címvédésre készül feltételezhetően.
1: Igen, reméljük, hogy az időjárás is, meg a technikai feltételek is adottak lesznek, és reméljük, hogy idén is ő vagy az előző hegykirályok közül valaki újra elhódítja.
0: Mert kik voltak az előző hegykirályok, illetve szám szerint mind itt vannak-e?
1: Igen, mind itt vannak, tehát Octavian Csovika és Emil Ginia is voltak hegykirályok nálunk, és ugye tavaly Jérôme Francis. Reméljük, hogy az idén vagy trónfosztás lesz, vagy címvédés.
0: Úgy látom a tekintetedből, hogy neked van egy tipped már erre vonatkozóan. Mert hogy ti azért csak ismeritek őket, hiszen nyilván bírók vagytok. Hogy lesz valakiből rali bíró?
1: Hát először is...
0: Jól kell vezessen, feltételezem.
1: Nem feltétlenül.
0: Jó, oké. Akkor ezt kilőttük.
2: Jogosítvány sem annyira kötelező.
0: Oké,
2: tehát.
1: Viszont kell román tudás, tehát román nyelvű kommunikációk és román nyelven zajlanak a versenyek, ugye. Ott és a vezetőség is általában román nyelven beszélget. Ezért egy minimális román nyelvtudás szükséges. A Hargita bírói kollégiumban nálunk ez úgy szokott történni, hogy úgy eljön az illető, aki szeretne bíráskodni 3 versenyre. Tehát az legyen rali, legyen hegyi, tehát megnézi, hogy miről szól ez az egész. Megnézi, hogy a kollégája hogyan fog és mit csinál, hogyan avatkozik be egy adott helyzetben, mit csinál egy adott bírói posztban. És hogyha ez megtetszik, akkor tudunk licenzt kérni. Viszont éves vizsgák vannak.
2: Kategóriáktól függően kell bizonyos pontszámokat elérni ahhoz, hogy léphessél kategóriát, viszont tapasztalat is szükséges. Tehát megvan, hogy hány versenyen kell részt vegyél, ahhoz, hogy esetleg a vizsgád is jól sikerül, akkor kategóriát válthass.
0: És hogy lehet valakiből autóversenyző? Ez már érdekesebbnek hangzik. Hogy kell elindulni egy ilyen pályán? Hogy lehet elindulni egy ilyen pályán? Most azért mondom, hogyha mondjuk fiatalabbak hallgatják a beszélgetést, és ugye gondolkodnak abban, hogy de jó lenne, vagy milyen vagány lenne, mert ugye ez egy külön sportág.
2: Egy drága sportág, azt se felejtsük el.
0: Hát akkor hogy... azzal kell kezdeni, hogy anyának, apának legyen jó sok pénze.
2: Nem feltétlenül, hát a szponzorokat is kell.
0: Hát jó, csak hogy a szponzori szerződésekig azért teljesítményt kell letenni az asztalra.
1: Igen, azért úgy nem hátrány, hogyha van egy kis teljesítmény. Első és legfontosabb, be kell iratkozni egy pilótaiskolába. Tehát itt a közelünkben van Kolozsváron, meg Bukarestben is van, ilyen például a Titia úr pilótaiskola is. Ami után a federációhoz kell egy klubot úgymond csatolni, affiliálni.
0: Igen.
1: És ez a klub által kapsz pilóta licenzt, és akkor úgy tudsz majd versenyezni.
0: De ez nyilván évek kérdése.
1: Persze.
0: Igen. Nem megy egyik napról a másikra. No, ismételjünk, tehát akkor pénteken, legalábbis a pénteki napot illetően a Hargita Hill Climb Challenge keretében nézzük meg. Reggel 10 és este 6 óra között van a hivatalos gép átvétel a Szabadságtéren. Este 7 órától kezdődik a versenyzők hivatalos bemutatása, szintén a Szabadságtéren. Aztán szombaton már alakul a molekula, 8:30, illetve 13:30 között ugye van az útlezárás. Reggel 9 és 13:30 között zajlanak a szabadedzések, az útlezárás a 3-as kereszt Hargita fürdő közötti szakaszt érinti. 14:30 ismét útlezárás, ezt csak azért mondom, mert hogyha valaki szeretne felmenni, időközben az nem fog felérni, legalábbis autóval semmiképp. Gyalogosan veheti a nyakába a hegyet.
1: Nem mehet, gyalog sem.
0: Nem?
2: Csak
0: nem.
2: A buszig.
1: Csak a busz megállóig. A versenypályán gyalogosan sem ajánljuk a közlekedést, mert vagy a fanbusz, vagy mi a szervezők fogjuk összeszedni autóval, és az első nézői zónában le fogjuk pakolni a gyalogosokat. A...
2: Kimondottan az ők safety, tehát persze, hogy az ők biztonságuk érdekében.
0: Persze. Mindig van, aki nem akarja belátni, ugye, hogy...
1: És a kilátogatókat még arra szeretnénk megkérni, hogy tényleg csak a kijelölt zónákba, tehát ahol látják zónaspektátor zöld tábla, vagy a kijelölt nézői zónákban álljanak meg, mert ott tényleg biztonságos. Tehát ahol sárga és Interzi Spectator című tábla van, ott megkérjük szépen, hogy ne álljanak, mert az nagyon veszélyes. Tehát ott kicsodródhatnak az autók, elütik, bármi megtörténhet, és nem szeretnénk senkinek az egészségi állapotát tönkretenni.
0: 3 óra és 7 óra között szombatról beszélek, zajlanak az időmérő edzések, aztán a vasárnap, megint csak látványos dolgok, reggel 9 és déli 12 között szabad edzés, 14:30 és 17:30 között zajlanak a konkrét futamok, illetve este 18:30-től lesz a díjkiosztó ünnepség itt lent a városban, a Szabadságtéren. Na, elmondtuk-e mindent?
1: Igen, úgy nagyjából összefoglaltunk mindent, várunk mindenkit sok szeretettel, a Service Parkba is be lehet látogatni, az Entertaining, tehát a szórakoztató a sarokba is nyugodtan be lehet menni, kávé, üdítő, minden kapható, és sok szeretettel várjuk a pályak szélére.
0: Még annyit hozzátennék, ugye, hogy a Csíki Transz Hargita fürdői járataira lehet felülni, a megállóig, onnan pedig a fanbusz viszi tovább mindazokat, akik nézőként szeretnének részt venni ezen a rendkívül vagány, hangos és igencsak gyors rendezvényen. Ez a Hargita Hill Climb Challenge, a hazai autós hegyi bajnokság 3. futama, illetve 6. szervezésű itteni futama. Köszönöm szépen nektek, hogy megpróbáltatok valamilyen szinten villanyt gyújtani az én fejemben is.
2: Mi is köszönjük.
0: A kulisszatitkokba Albert Beáta és Bariu Emőke. Köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok nektek a versenyhez.
1: Köszönjük szépen.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drágos Böszláról a beruházások és európai projektekért felelős megbízott miniszter kijelentette, hogy az egységes bérezésről szóló új törvénytervezete továbbra is módosítható. Továbbá a kormány korrigálni fogja azokat a rendelkezéseket, amelyek egyenlőtlenségeket generálnak az állami rendszerben. A nyilatkozat a szakszervezetekkel folytatott konzultációk sorozatát követően hangzott el. A hatóságok elvileg megállapodtak abban, hogy megszüntetik az egészségügyi rendszerben indokolatlannak ítélt bérkülönbségeket. Továbbra is párbeszédet folytatnak minden szakszervezettel és szakmai szervezettel, valamint minden állampolgárral annak érdekében, hogy a lehető legigazságosabb, legfenntartatóbb és leghitelesebb bérezési törvény szülessen. A Szenátus Jogi Bizottsága megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetni a személyazonosító igazolvány másolatának kötelező benyújtását az állami intézményeknél. A tervezet szerint a közszolgáltatásokat nyújtó intézményeknek a jövőben közvetlenül elektronikus úton kell ellenőrizniük az állampolgárok személyazonosságára és lakcímére vonatkozó adatokat az országos nyilvántartásban. A javaslat emellett megtiltaná a személyi igazolvány másolatának bekérését a szokásos közigazgatási eljárások során. A törvényjavaslatról várhatóan jövő héten szavaz a Szenátus plenáris ülése első döntőhozó fórumként. A parlament elfogadta azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-7 év helyett 5-10 év szabadságvesztésre emelkedik. Ha a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évig terjedhet. A törvénytervezet a hivatalos közleményben való megjelenését követően lép hatályba. Elérhetővé vált a látás és hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apel 112 mobil alkalmazás, közölte a különleges távközlési szolgálat. Az applikáció révén a látás és hallássérültek többféle kommunikációs csatornán, audio és videóhívással, real-time text, azaz valós idejű szöveg vagy piktogramok, előre megírt üzenetek, képek és videók segítségével is felvehetik a kapcsolatot a 112-es egységes segélyhívó szolgálattal. A hívás kezdeményezésekor az alkalmazás automatikusan továbbítja a hívásfogadó operátoroknak a hívófél pontos tartózkodási helyét a felhasználói profiljában előzetesen megadott egészségügyi adatokkal együtt. Videóhívás esetén a rendszer jelnyelvi tolmácsolást biztosít. Az alkalmazás beüzemelésével párhuzamosan a szolgálat az illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve országos szintű tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket szervez az applikáció funkcióiról és annak előnyeiről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délelőtt folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a mai kotyogó utolsó órája a Fülig zenék között. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. És ha már 11 óra elmúlt 5 perccel, akkor 2011-be ugrunk vissza, legalábbis a zenéket illetően, és aztán ami a csövön kifér.

Florida és a Good Feeling 2011-ből, mert hogy ebből az évjáratból származó dalokat hallgatunk egészen déli 12 óráig az igazi zenei változatosság jegyében. Holnap startol az év legjelentősebb filmes seregszemléje Erdélyben. Pénteken veszi kezdetét a Transylvania Nemzetközi Filmfesztivál, vagyis a TIFF Kolozsváron. A június 21-ig tartó rendezvény sorozat alatt a legújabb független filmek, nemzetközi alkotások és közönség találkozók töltik meg a kincses város mozitermeit és szabadtéri helyszíneit. Az idei kiadás egyik legjobban várt vendége az Oscar-díjas rendező Chloe Zhao lesz, aki személyesen is jelen lesz az amerikai független filmfesztivál kísérő programjain.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.
2: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó. A mikrofonnál Günther.

CeeLo Green és a Bright Light, Bigger City 2011-ből 11:30 lesz 6 perc múlva. Szintén 2011-ben jelent meg az a dal, ami szerintem a mémes videókhoz használt egyik leggyakoribb, vagy leggyakrabban előforduló felvétel, a The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 Original Motion Picture Soundtrack válogatás lemezen jelent meg, mint filmbetétdal. Christina Perry előadásában ez a Thousand Years.

0: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

Kalandozás, kalandvágy, a társadalmi elvárások és a mindennapi elfolytások komoly mentális terhet, rejtett szorongást okozhatnak a férfiak körében. Hívják fel a figyelmet a pszichológusok. A szakemberek szerint sok olyan viselkedési minta létezik, amit a környezet hajlamos puszta stresszként elintézni, miközben azok valójában mélyebb belső feszültséget jeleznek. Ez a fajta szorongás leggyakrabban fokozott ingerlékenységben, a karrier kényszeres hajszolásában, vagy éppen az alkoholba való menekülésben nyilvánul meg. A statisztikák ráadásul az elmagányosodás trendjét is mutatják. A férfiak alig több mint negyedének van 6-nál több közeli barátja. Emiatt a lelki támogatás igénye szinte teljesen a párkapcsolatra hárul, ami túlterhelheti a partnert, a társkeresés során pedig teljesítménykényszert szülhet. A terapeuták szerint a tünetek elbagatellizálása helyett a nyílt kommunikáció és a tudatos feszültségoldás hozhat hosszú távú megoldást.

0: Közérdekű.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Végzel lehető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. A rövid idő alatt, vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Tucson Sinch az Anyway 2011-ből szólt a mai kotyogó utolsó órájának utolsó dala is. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, viszont benne találkozunk holnap is.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb tárgyalási fordulót kezdeményez a parlamenti pártokkal Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök. A kormányfőjelölt csütörtökön bejelentette, még a mai nap folyamán elküldi a politikai alakulatoknak a kormányprogram tervezetét, hogy feloldja a jelenlegi politikai padhelyzetet. Tomák hangsúlyozta, a törvényi határidő szerint vasárnapig be kell nyújtania a miniszterjelöltek listáját és a kabinet programját a parlament elé. Ugyanakkor a politikus kiemelte, hogy kész szakmai alapon megvizsgálni a pártok javaslatait is egy politikailag független, szakértői kormány felállítása érdekében. A kijelölt miniszterelnök szerint Romániának a gazdasági stabilitás és az Európai Uniós források lehívása miatt mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ezért felelősségteljes magatartást kér a politikai erőktől. Táncosban a miniszterelnök helyettes szerdán bejelentette, kezdeményezni fogja az Európai Bizottságnál. Vegyék le a barna medvét a szigorúan védett fajok listájáról, és helyezzék át egy másikra. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a romániai medve probléma kezeléséhez az uniós szabályozáson is változtatni kell, ezért azt javasolja, hogy a barna medvét vegyék le a szigorúan védett fajok listájáról. Táncos emlékeztetett, hasonló döntés született korábban a farkas esetében is. A miniszter közölte, kezdeményezését több tagállam is támogatja. A román parlament már elfogadta a medvekilövési kvóták megduplázását célzó törvényt, de annak hatályba lépésére még várni kell az Alkotmánybíróság döntése miatt. A parlament elfogadta az RMDS törvénytervezetét, amely lehetővé teszi, hogy a külföldön kiállított születési, házassági és halotti anyakönyvi okiratok romániai honosítására irányuló kérelmeket ezentúl ügyvédi meghatalmazással is be lehessen nyújtani. Az ügyvédek megfelelő meghatalmazás birtokában képviselhetik ügyfeleiket a román hatóságok előtt, ami jelentősen egyszerűsítheti a honosítási eljárást. Emellett a módosítás hozzájárul a konzulátusok tehermentesítéséhez is, amelyek jelenleg jelentős számú kérelmet kezelnek. A törvény tervezet a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint egyelőre maradt térségünkben a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. A későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 26 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Reklámot hallottak!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt, vagy a csapadék felhalmozódás a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszered a területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb tárgyalási fordulót kezdeményez a parlamenti pártokkal Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök. A kormányfőjelölt csütörtökön bejelentette, még a mai nap folyamán elküldi a politikai alakulatoknak a kormányprogram tervezetét, hogy feloldja a jelenlegi politikai padhelyzetet. Tomák hangsúlyozta, a törvényi határidő szerint vasárnapig be kell nyújtania a miniszterjelöltek listáját és a kabinet programját a parlament elé. Ugyanakkor a politikus kiemelte, hogy kész szakmai alapon megvizsgálni a pártok javaslatait is egy politikailag független, szakértői kormány felállítása érdekében. A kijelölt miniszterelnök szerint Romániának a gazdasági stabilitás és az Európai Uniós források lehívása miatt mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ezért felelősségteljes magatartást kér a politikai erőktől. Táncosban a miniszterelnök helyettes szerdán bejelentette, kezdeményezni fogja az Európai Bizottságnál. Vegyék le a barna medvét a szigorúan védett fajok listájáról, és helyezzék át egy másikra. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a romániai medve probléma kezeléséhez az uniós szabályozáson is változtatni kell, ezért azt javasolja, hogy a barna medvét vegyék le a szigorúan védett fajok listájáról. Táncos emlékeztetett, hasonló döntés született korábban a farkas esetében is. A miniszter közölte, kezdeményezését több tagállam is támogatja. A román parlament már elfogadta a medvekilövési kvóták megduplázását célzó törvényt, de annak hatályba lépésére még várni kell az Alkotmánybíróság döntése miatt. A parlament elfogadta az RMDS törvénytervezetét, amely lehetővé teszi, hogy a külföldön kiállított születési, házassági és halotti anyakönyvi okiratok romániai honosítására irányuló kérelmeket ezentúl ügyvédi meghatalmazással is be lehessen nyújtani. Az ügyvédek megfelelő meghatalmazás birtokában képviselhetik ügyfeleiket a román hatóságok előtt, ami jelentősen egyszerűsítheti a honosítási eljárást. Emellett a módosítás hozzájárul a konzulátusok tehermentesítéséhez is, amelyek jelenleg jelentős számú kérelmet kezelnek. A törvény tervezet a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint egyelőre maradt térségünkben a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. A későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 26 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Nemzeti Liberális Párt nem szavazza meg az Eugen Tomák által vezetett kabinetet, döntött csütörtöki ülésén a politikai alakulat. Ilija Bolozsán ideiglenes miniszterelnök a Penele elnöke közölte. A liberális honatyák jelen lesznek ugyan a parlamentben, de nem vesznek részt a voksoláson. Bolozsán szerint egy egyértelmű politikai támogatás nélküli kormány működésképtelen lenne a jelenlegi gazdasági helyzetben, és legfeljebb csak a túlélésben reménykedhetne. A pártvezető hozzátette, a miniszterelnök jelölt személye csupán egy paraván, amellyel a Szociáldemokrata Párt próbál kibújni a felelősség alól. A kijelölt kormányfő Eugen Tomák a bírálatok ellenére bejelentette, még a mai nap folyamán elküldi a pártoknak a kormányprogram tervezetét, és újabb egyeztetéseket kezdeményez a parlamenti erőkkel. Közben Mikus Ordán államfő felelősségteljes magatartásra szólította fel az érintett pártokat. Az USZERE vitát sürget az igazságszolgáltatás függetlenségéről és elszámoltathatóságáról. A Mentsetek meg Romániát Szövetség aggodalmát fejezte ki a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács bírói részlegének szerdai állásfoglalása miatt, amely szerint példátlan támadás éri az igazságszolgáltatás függetlenségét. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy a testület politikusokat, pártokat, újságírókat és civil szervezeteket nevez meg az igazságszolgáltatás elleni kampány résztvevőiként. Elmaradt a román titkosszolgálatok reformja, a működése továbbra is túlságosan militarizált, miközben a parlamenti ellenőrzés gyenge, és több szolgálat élén nincs civil vezető, jelentette ki az RMDS elnöke egy televíziós műsorban. Kelemen Hunor szerint a rendszerváltás óta egyetlen államfő sem hajtotta végre a szükséges reformokat, a szolgálatokat szabályozó törvények pedig elavultak. Az RMDS vezetője úgy véli, a jelenlegi rendszer részben még mindig a kommunista korszak örökségét hordozza. Felidézte azt is, hogy 2014-ben ezért is távozott a kormányból, miután tudomáson nélkül született döntés Románia részvételéről a Minority Safe Back kezdeményezéssel kapcsolatos perben. Kelemen Hunor szerint a titkos szolgálatok demokratikus ellenőrzésének megerősítése továbbra is megoldatlan feladat Romániában. Átalakulhat a romániai érettségi vizsga 2030-tól. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tervezete szerint a jelenlegi 3 helyett 4 írásbeli vizsgát kellene teljesíteniük a diákoknak. Újdonság, hogy a vallás választható érettségi tantárgyá válhat, miközben a humán szakos tanulók történelem helyett egy idegen nyelvből vizsgáznának a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén ezentúl 2 modern idegen nyelvből kellene számot adniuk a végzősöknek, a digitális készségek vizsgája azonban változatlan maradna. A tervezet szerint a reál és humán szakos diákok a 4. írásbeli vizsgán a saját szakterületüktől eltérő tantárgyak közül választhatnának. A reformterv a 2030-as érettségi vizsgától léphetne életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint délután folyamán megvastagszik a gomoly felhőzet, és villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak a térségben, ugyanakkor esőzések környezetében megélénkül néhol akár viharossá fokozódhat a szél. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával a leholló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a Bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell. Nem szavazza meg az Eugen Tomák által vezetett kabinetet a Nemzeti Liberális Párt döntött csütörtöki ülésén a politikai alakulat. Ilija Balozsán ideiglenes miniszterelnök a PENELE elnöke közölte, a liberális honatyák jelen lesznek ugyan a parlamentben, de nem vesznek részt a voksoláson. Balozsán szerint egy egyértelmű politikai támogatás nélküli kormány működésképtelen lenne a jelenlegi gazdasági helyzetben, és legfeljebb csak a túlélésben reménykedhetne. A pártvezető hozzátette, a miniszterelnök jelölt személye csupán egy paraván, amellyel a Szociáldemokrata Párt próbál kibújni a felelősség alól. Vitát sürget az OSZERE az igazságszolgáltatás függetlenségéről és elszámoltathatóságáról. A Mentsetek meg Romániát szövetség aggodalmát fejezte ki a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács bírói részlegének szerdai állásfoglalása miatt, amely szerint példátlan támadás éri az igazságszolgáltatás függetlenségét. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy a testület politikusokat, pártokat, újságírókat és civil szervezeteket nevez meg az igazságszolgáltatás elleni kampány résztvevőiként. Elmaradt a román titkos szolgálatok reformja, a működése továbbra is túlságosan militarizált, miközben a parlamenti ellenőrzés gyenge, és több szolgálat élén nincs civil vezető, jelentette ki az RMDSZ elnöke egy televíziós műsorban. Kelemen Hunor szerint a rendszerváltás óta egyetlen államfő sem hajtotta végre a szükséges reformokat, a szolgálatokat szabályozó törvények pedig már elavultak. Az RMDSZ vezetője úgy véli, a jelenlegi rendszer részben még mindig a kommunista korszak örökségét hordozza. Felidézte azt is, hogy 2014-ben ezért is távozott a kormányból, miután tudomása nélkül született döntés Románia részvételéről a Minority Safe Pack kezdeményezéssel kapcsolatos perben. Kelemen Hunor szerint a titkosszolgálatok demokratikus ellenőrzésének megerősítése továbbra is megoldatlan feladat Romániában. Átalakulhat a román érettségi vizsga 2030-tól. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tervezete szerint a jelenlegi 3 helyett 4 írásbeli vizsgát kellene tenniük a diákoknak. A vallás választható érettségi tantárgyá válhat, miközben a humán szakos tanulók történelem helyett egy idegen nyelvből vizsgáznának a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén ezentúl 2 modern idegen nyelvből kellene számot adniuk a végzősöknek, a digitális készségek vizsgája azonban változatlan maradna. A tervezet szerint a reál és humán szakos diákok a 4. írásbeli vizsgán a saját szakterületüktől eltérő tantárgyak közül választhatnának. A reformterv a 2030-as érettségi vizsgától léphetne életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat a szél. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett záporokkal és zivatarokkal kell számolni, jelentős mennyiségű eső hullhat, illetve esőzések környezetében villámlok és erős szél várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 15-17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandula 7,49 bani a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecom 8,99 bani, és a 90 vagy 100 g-os Milka csokoládé különböző választékban 4,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Lovi. Koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: rock it all the time.
1: Csíkszereda, tekeri ránk. Ha FM, az Fun FM. És pont. Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell. Nem szavazza meg az Eugen Tomák által vezetett kabinetet a Nemzeti Liberális Párt, döntött csütörtöki ülésén a politikai alakulat. Ilija Balozsán ideiglenes miniszterelnök a PNL elnöke közölte, a liberális honatyák jelen lesznek ugyan a parlamentben, de nem vesznek részt a voksoláson. Balozsán szerint egy egyértelmű politikai támogatás nélküli kormány működésképtelen lenne a jelenlegi gazdasági helyzetben, és legfeljebb csak a túlélésben reménykedhetne. A pártvezető hozzátette, a miniszterelnök jelölt személye csupán egy paraván, amellyel a szociáldemokrata párt próbál kibújni a felelősség alól. Vitát sürget az USZERE az igazságszolgáltatás függetlenségéről és elszámoltathatóságáról. A Mentsétek meg Romániát szövetség aggodalmát fejezte ki a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács bírói részlegének szerdai állásfoglalása miatt, amely szerint példátlan támadás éri az igazságszolgáltatás függetlenségét. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy a testület politikusokat, pártokat, újságírókat és civil szervezeteket nevez meg az igazságszolgáltatás elleni kampány résztvevőiként. Elmaradt a román titkos szolgálatok reformja, a működése továbbra is túlságosan militarizált, miközben a parlamenti ellenőrzés gyenge, és több szolgálat élén nincs civil vezető, jelentette ki az RMDS elnöke egy televíziós műsorban. Kelemen Hunor szerint a rendszerváltás óta egyetlen államfő sem hajtotta végre a szükséges reformokat, a szolgálatokat szabályozó törvények pedig már elavultak. Az RMDS vezetője úgy véli, a jelenlegi rendszer részben még mindig a kommunista korszak örökségét hordozza. Felidézte azt is, hogy 2014-ben ezért is távozott a kormányból, miután tudomása nélkül született döntés Románia részvételéről a Minority Safe Pack kezdeményezéssel kapcsolatos perben. Kelemen Hunor szerint a titkosszolgálatok demokratikus ellenőrzésének megerősítése továbbra is megoldatlan feladat Romániában. Átalakulhat a román érettségi vizsga 2030-tól. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tervezete szerint a jelenlegi 3 helyett 4 írásbeli vizsgát kellene tenniük a diákoknak. A vallás választható érettségi tantárgyá válhat, miközben a humán szakos tanulók történelem helyett egy idegen nyelvből vizsgáznának a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén ezentúl 2 modern idegen nyelvből kellene számot adniuk a végzősöknek, a digitális készségek vizsgája azonban változatlan maradna. A tervezet szerint a reál és humán szakos diákok a 4. írásbeli vizsgán a saját szakterületüktől eltérő tantárgyak közül választhatnának. A reformterv a 2030-as érettségi vizsgától léphetne életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat a szél. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett záporokkal és zivatarokkal kell számolni, jelentős mennyiségű eső hullhat, illetve esőzések környezetében erős szél várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 15-17 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fan FM Rádió.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandula 7 49 bani a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecom 8 99 bani, és a 90 vagy 100 g-os Milka csokoládé különböző választékban 4 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz. Június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjon sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méreg ellenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszereda területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a Bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell. Nem szavazza meg az Eugen Tomák által vezetett kabinetet a Nemzeti Liberális Párt, döntött csütörtöki ülésén a politikai alakulat. Ilija Balozsán ideiglenes miniszterelnök, a PNL elnöke közölte, a liberális honatyák jelen lesznek ugyan a parlamentben, de nem vesznek részt a voksoláson. Balozsán szerint egy egyértelmű politikai támogatás nélküli kormány működésképtelen lenne a jelenlegi gazdasági helyzetben, és legfeljebb csak a túlélésben reménykedhetne. A pártvezető hozzátette, a miniszterelnök jelölt személye csupán egy paraván, amellyel a szociáldemokrata párt próbál kibújni a felelősség alól. Vitát sürget az USZERE az igazságszolgáltatás függetlenségéről és elszámoltathatóságáról. A Mentsetek meg Romániát szövetség aggodalmát fejezte ki a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács bírói részlegének szárdai állásfoglalása miatt, amely szerint példátlan támadás éri az igazságszolgáltatás függetlenségét. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy a testület politikusokat, pártokat, újságírókat és civil szervezeteket nevez meg az igazságszolgáltatás elleni kampány résztvevőiként. Elmaradt a román titkos szolgálatok reformja, a működése továbbra is túlságosan militarizált, miközben a parlamenti ellenőrzés gyenge, és több szolgálat élén nincs civil vezető, jelentette ki az RMDSZ elnöke egy televíziós műsorban. Kelemen Hunor szerint a rendszerváltás óta egyetlen államfő sem hajtotta végre a szükséges reformokat, a szolgálatokat szabályozó törvények pedig már elavultak. Az RMDSZ vezetője úgy véli, a jelenlegi rendszer részben még mindig a kommunista korszak örökségét hordozza. Felidézte azt is, hogy 2014-ben ezért is távozott a kormányból, miután tudomása nélkül született döntés Románia részvételéről a Minority Safe Pack kezdeményezéssel kapcsolatos perben. Kelemen Hunor szerint a titkosszolgálatok demokratikus ellenőrzésének megerősítése továbbra is megoldatlan feladat Romániában. Átalakulhat a román érettségi vizsga 2030-tól. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tervezete szerint a jelenlegi 3 helyett 4 írásbeli vizsgát kellene tenniük a diákoknak. A vallás választható érettségi tantárgyá válhat, miközben a humán szakos tanulók történelem helyett egy idegen nyelvből vizsgáznának a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén ezentúl 2 modern idegen nyelvből kellene számot adniuk a végzősöknek, a digitális készségek vizsgája azonban változatlan maradna. A tervezet szerint a reális humán szakos diákok a 4. írásbeli vizsgán a saját szakterületüktől eltérő tantárgyak közül választhatnának. A reformterv a 2030-as érettségi vizsgától léphetne életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat a szél. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett záporokkal és zivatarokkal kell számolni, jelentős mennyiségű eső hullhat, illetve esőzések környezetében erős szél várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 15-17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Reklámot hallottak.

Fűtől fűrik Fun FM. FM 87.6.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: vidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a Bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell.
1: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
2: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
3: Szombatonként 11-től.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt, vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.
2: Mondd

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!
1: Mint kődarab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árván.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene. Félig magyar, ez a magyar zenék órája.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszereda területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Penny Áruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülix zene. FM 87,6.
1: Fültől fülig. Fun FM. FM 87,6. Gix

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: up? I'm Zedder.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Fun FM Rádió.
1: FM 87.6. Csíkszereda.
0: Fülig zene.
2: Walking down 29th and Park.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.